0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 8. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vett egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óraig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 10 perckor kívánok kellemes ébredést minden várdinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, M+ FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben, derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. A napi programot elsősorban az iskola és a digitális eszközök határozzák meg, miközben kevés idő maradt pihenésre, mozgásra vagy családra. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy szerintetek hogyan kellene kinézzen a megfelelő időbeosztás egy iskoláskorú gyerek számára. Erre természetesen most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek most is a legjobb.

Hello, Nagyvárad! Ez itt ismét a reggeli plusz a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma ugye azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy szerintetek hogyan kellene kinézzen a megfelelő időbeosztás egy iskoláskorú gyerek számára. De még mielőtt iskolába menne, jó esetben ugye óvodába is fog, és vannak olyanok, akik bölcsődébe is. Éppen ezért jó, ha tudjátok, hogy a tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a mai naptól kezdve 22-ig zajlik a már bölcsődés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát, azonban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsődés működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsődéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni, a gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása, június 2 és 8 között az első opciók alapján történő elosztás, június 9 és 12 között a másodikként, június 15 és 17 között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás, június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22-e és 26-a között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29-e és július 1-e között az elsőként, július 2-e és 6-a között a másodikként, majd július 7-e és 8-a a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közé teszik a második szakasz eredményeit, és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket, ezekre augusztus 17 és 27-a között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai, középső és nagy csoportot. Bennünket pedig érdemes hallgatni a továbbiakban is, mert nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is kapjátok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar

Hello, nagyvárat! 6 óra 26 perckor ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy szerintetek, hogyan kellene kinézzen a megfelelő időbeosztás egy iskoláskorú gyerek számára. Az biztos, hogy a nap nagy részében a suliban van, úgyhogy mindenképp egy nagy pozitívum, hogy jelentős oktatásfejlesztési beruházás zajlik Nagyváradon. A város önkormányzata több mint 75 millió lei értékben szerel fel iskolákat és óvodákat új bútorokkal, digitális eszközökkel és tanfelszereléssel, az országos helyreállítási terv támogatásával. A projekt teljes egészében az Európai Uniós finanszírozásból valósul meg. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében azt írja, hogy a korszerűsítési program keretében összesen 43 iskola, líceum és óvoda, valamint a gyermekpalota részesül új eszközökből és berendezésekből. A projekt összértéke meghaladja a 75,2 millió lejt áfával együtt. A városban már zajlik az új bútorok és oktatási eszközök kiszállítása. Az önkormányzat szerint a cél nem csak az, hogy korszerűbb környezetben tanulhassanak a diákok, hanem az is, hogy a tanárok számára is modernebb és hatékonyabb oktatási feltételeket teremtsenek. A program egyik legnagyobb része a digitális felszerelések beszerzésére irányul. A tantermek számára közel 20 millió lej értékben vásárolnak digitális eszközöket, amelyeket legkésőbb augusztus közepéig szállítanak le. Emellett külön szerződések születtek az óvodai informatikai laborok, a természettudományos laboratóriumok és az iskolai szaktantermek digitális felszerelésére is. Az oktatási intézményekben interaktív táblák, laptopok, all-in-one számítógépek, hangrendszerek, videokonferencia kamerák, nyomtatók és dokumentumszkennerek jelennek meg. Összesen 1322 tantermet és csoportszobát szerelnek fel digitális eszközökkel. Én pedig benneteket a továbbiában is a legnagyobb slágerekkel. Érkezik is a Get Lucky!

0: 6 óra 33 perc, üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát elég meglepetten tapasztalta, hogy ilyen ködös párás most így az idő a hajnali órákban. Elég rég volt ilyen élményben részünk, ugye el voltunk kényeztetve az utóbbi időben, ilyen kellemes száraz időben indulhatott a napunk, viszont nyilván ugye voltak esősebb időszakok is az utóbbi egy hétben. Úgy tűnik, ez valamilyen formában a héten is folytatódni fog. Igaz, a mai napra csak egy-egy gyengébb záport vetítenek előre a meteorológusok, és hát természetesen így már biztosan sejtitek, hogy többnyire borult is lesz ma az égbolt. A hőmérsékletek ennek megfelelően egy kicsit azért mérsékeltebbek lesznek. Jelen pillanatban 11 fokot mérhetünk, napi maximumként pedig olyan 16 fok körül fogunk tudni. Enyhe légmozgás mellett, és sajna kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket. És hát engem is lehet nyugodtan terhelni infókkal a 0359-1722-22-es telefonszámon, illetve a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz

Beck a Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma, május 18-án hétfőn, amikor is kezdetét vett egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom. Újra terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek hamis közlekedési bírságokra hivatkozva próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait a Giseol.ro nevében. Erre figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság Facebook bejegyzésében. A csalás lényege, hogy az érintettek olyan üzenetet kapnak, amely első pillantásra hivatalos értesítésnek tűnik. Az SMS azt állítja, hogy a címzetnek kifizetetlen bírsága van, és a gyors ügyintézéshez egy link mellékel. A hivatkozás azonban nem a valódi giseol.ro oldalra vezet, hanem egy ahhoz nagyon hasonló, lemásolt felületre. A kiberbiztonság szerint a csalók ezzel próbálnak bizalmat kelteni. A felhasználót először arra kérik, hogy adja meg az autó rendszámát, ezután az oldal azt jelzi, hogy azonosítottak egy bírságot az adott járműhöz kapcsolódóan, majd sürgős fizetésre szólít fel, például 150 lei befizetésére. A cél valójában nem maga a bírság beszedése, hanem a személyes és pénzügyi adatok megszerzése. Ha valaki megadja bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a számlájához is, pénzügyi kárt okozhatnak. A kiberbiztonsági szakemberek szerint a támadók pszichológiai nyomásgyakorlást is alkalmaznak. Egyes üzenetek például azt sugallják, hogy a több fennmaradt tartozás akár az autó elszállításához is vezethet. Más esetekben arra kérik a címzettet, hogy SMS-ben küldjön vissza egy egyest. A kiberbiztonság szerint ezek tipikus figyelmeztető jelek, akár csak a gyanús internetes címek vagy a sürgető hangnem. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a giseol.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos oldalakon érdemes ellenőrizni, és nem szabad SMS-ben érkező gyanús linkekre kattintani. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon vagy a hatóság online bejelentő platformján lehet jelezni. Nálunk pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágereket hallgatni.

0: Üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz a 89,6-on, illetve a pluszfm.ru oldalon, és persze a pluszfm-es okos telefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy szerintetek hogyan kellene kinézzen a megfelelő időbeosztás egy iskoláskorú gyerek számára. Szűcs Sándor azt írja, a napi 4 óra internet elképesztően sok egy fejlődő agynak, nem a teljes tiltás a megoldás, hanem a tudatosság, a kütyüzés, ne menjen a mozgás, az alvás vagy a személyes kapcsolatok rovására. Esti lefekvés előtt 1 órával pedig már teljesen el kellene tenni a telefonokat. Magyar János azt írja, teljesen mindegy, milyen véleményt fogalmaznak meg a hozzászólók, hiszen szinte mindenki jóval többet foglalkozik az internet lehetőségeivel. Nem lehet olyasmit követelni a gyerektől, amit a felnőtt sem tart be. Önbecsapás azt hinni, hogy az internet segítségével a kapcsolattartás meg van könnyítve. Meg lehet ölelni valakit virtuálisan? Nem. Ezért van annyi viselkedés zavarral küszködő. Már mindennél fontosabb a képernyő. Ciao, én megyek a levegőre, megteheti más is, de kényelmesebb görnyetni a telefon felett. Hát jó edzés neked, kedves János. Aztán Székely Ilona is írt, ha már minden az unió szerint csinálunk, akkor ezt is másolhatnánk. Aztán Tallódi Zsuzsa is kommentelt, 8 óra iskola és tanulás után szerintem 4 óra a szabadban kellene legyen, mozgás, játszás, pihenés, család és 1 óra internet teljesen elég lenne. Egyetértek veled, kedves Zsuzsa, nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is, tudjátok, a legjobb dalok, és 1 óra még a reggeli pluszból, hamarosan érkezik ide Anita a stúdióba, és akkor fogunk még eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de akkor addig is ígéretemhez hűen a legnagyobb slágereket fogom nektek hozni.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződést tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megbuktatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire borongós időnk lesz ma, ami miatt kevés csapadék is lehetséges lesz majd, illetve egy kicsit ködös párás most a reggel. Jelenleg 11 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig 16 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett, és kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 1722 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 1722 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok. A mikrofonnál Balázs Anitával
3: és Hosztus Anyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, május 18-a. Az Alexandrák és az Erikek ünneplik ma a névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésül kapják tőlünk most is a Super Plus FM-es zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

0: reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Alitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Napindító hírünk azt a fontos témát boncolgatja, miszerint egyre többen bérelnek lakást Romániában, és sokan elhalasztják a lakásvásárlást a gazdasági bizonytalanság és a magas költségek miatt. A szakértők szerint az ingatlanárak az elkövetkező években is emelkedni fognak, miközben a lakásbérlés iránti kereslet körülbelül 40%-kal nőtt már most is az előző évhez képest. A Digi24.ro hírportálnak nyilatkozó állampolgárok azt mondták, hogy mivel nagyvárosokban egy háromszobás lakás egy nagyvároshoz közeli lakóparkban körülbelül 300 ezer euró, egy háromszobás lakás egy régebbi, gyakran szigeteletlen házban pedig körülbelül 170-180 ezer euróba kerül, egy kétszobás lakás pedig 150 ezer euróba, nem tudják megengedni maguknak a vásárlást. Hát nem is csodálkozunk rajta.
0: Szegények, ja, szörnyű, amúgy elképesztő. Nyilván ugye mi ingatlan tulajdonosok most örülhetünk, mert hogy mennek fel az ingatlanoknak az értékei, de hát na, igazából nem is feltétlenül kell nekünk ebben most semmi pozitívumot látni, mert nem akarunk értékesíteni, meg jó, persze örülünk, hogy végülis a pénzünk, amit belefektettünk, az megőrzi az értékét, vagy hogy még értékesebb is lesz, de egyébként meg belegondolva, hogy akik most indulnak neki az életnek, a fiatalok, hogy nekik milyen elképesztően nehéz, és ez valahol, most nem tudom, hogy jutottunk idáig, de tényleg, hogy ennyire durván elszaladtak az ingatlan árak.
1: És nem is értem, hogy hova tud még emelkedni. Tehát, hogy a szakértők azt nyilatkozzák, hogy még a következő években is emelkedni fognak, ez azért nagyon durva.
0: Jó, mondjuk ezt azért kezeljük fenntartásokkal, mert a szakértők sem jövőbe látók.
1: Tehát, hogy hát nem, most nyilván.
0: De azért kiindulnak egy adott sémából, hogy akkor most
1: ez a tendencia
0: mindig,
1: már évek óta.
0: Oké, de ez pillanatok alatt megváltozhat. Tehát hát most ilyen gazdasági környezetben, amiben most vagyunk, pillanatok alatt megváltozhat.
1: Csak lehet, tudod, már mondjuk a lakás az pontosan, amire mindenkinek szükség van. Tehát valahol mindenkinek lakni kell. Tehát valószínűleg ezért is ennyire elszálltak az árak, mert hogy gondolom, hogy a kínálat az nem olyan nagy, mint a kereslet, és akkor tudod, emiatt mindenki úgy van vele, hogy ja, hát hogyha még ennyivel többet is kérhetek érte, akkor miért ne kérjek. Most gondolok itt nem csak az eladó ingatlanokra, hanem a bérlésre is. Tehát, hogy számomra az is elképesztő, hogy már egy-egy kisebb városban is milyen bérleti díjakat kell fizessenek az emberek, akik több házakban laknak, és milyen kisebb lakásokat bérelnek, vagy akár magánháznál is. Tehát ugye az sem ritka, hogy magánházakat adnak ki bérlők részére. Tehát, hogy nem tudom, őszintén, aki egy minimál béres fizetésből él, és lakást bérel, és kifizeti a bérleti díjat, és a havi költségeket, és megveszi magának az ételt, esetleg elmegy egy icipicit szórakozni, ha marad rá, de valószínűleg nem nagyon. Tehát, hogy ő effektív mikor fog tudni annyit félretenni, nem azt mondom, hogy vegyen önerőből egy lakást, vagy egy házad, de hogy akár csak annyi önereje is legyen, hogy mellé még fel tudjon venni egy hitelt, mert ugye azt sem kap már manapság akárki, tehát hogy nem annyira egyszerű napjainkban már hitelt felvenni azért, hogy lakást vásároljál, vagy építkezzél, vagy nagyon megszigorították a követelményeket, tehát hogy mikor lesz valakinek annyi saját tőkéje, hogy bármilyen irányba el tudjon indulni fiatalként, ez szerintem nagyon elkeserítő, és ezzel nagyon kellene valamit kezdjen a kormány.
0: Ez így van. Szülői segítség az egyetlen, amit igénybe tud venni.
1: Tudod,
0: a mai korunk fiataljai.
1: Hány százalék az a szülő, aki akár csak annyival is támogatni tudja, hogy valamennyi.
0: Nagyon kevés.
1: Valamennyi pénzt hozzátesz, nem azt mondom, hogy vesz neki egy lakást.
0: Igen, nagyon kevés, ez biztos. Viszont ez a béleti díjas dolog, tehát hogy ennyien kényszerülnek arra, mert szerintem ez egy kényszerhelyzet valahol. Nem hiszem, hogy ez saját választás, bár az a helyzet, hogy most ezzel kapcsolatban kicsit bizonytalan vagyok, mert ugye ez egy trend Nyugat-Európában.
1: Hát igen, Nyugat-Európában.
0: Több tíz évre visszamenőleg már, ugye ez egy trend, hogy nem bérünk, mert hogy az olyan röghöz kötött dolog.
1: Igen,
0: most
1: ott ez a megszokott.
0: Itt letáborozni, és akkor én most azért maradjak csak az itt, mert hogy itt ugye ez az én tulajdonom, és hogy nehezebben tudok akkor mozdulni.
1: Igen, mi valahogy ebbe szocializálódtunk bele, hogy az a valami, hogyha, tehát hogy akkor érsz valamit, most csúnyán mondva, hogyha
0: igen,
1: van egy saját lakásod,
0: így van,
1: vagy
0: így
1: egy
0: van,
1: házad,
0: így van,
1: nem?
0: Így van. De hát ez egyébként abból a szempontból abszolút az optimális helyzet, hogy valóban itt most pont arról beszélünk, hogy, hogy mennyire durván elszálltak az ingatlan árak, hát a mi régebbi ingatlanjainknak is így, így módon az értéke az növekszik, ha más nem, akkor csak követi az inflációt, és akkor a pénzem
1: megmarad,
0: az megmarad.
1: Igen,
0: így van, így van.
1: Tehát,
0: hogy most pénzét eszem, abból tudok venni jelen pillanatban egy másik ugyanilyen értük ingatlan, szóval, hogy így módon nem érzem röghöz kötöttségnek például, de egyébként sokan úgy gondolkodnak, hogy ugye nehezebb, természetesen azt mondjuk megértem, hogy egy kis településen van valakinek esetleg háza, az nyilván nem ez olyan értékű, mint egy egy nagyobb városban, akár csak egy központi helyen lévő blokklakás.
1: Igen, például. Igen, és valószínűleg ugye nehezebben is adja el, hogyha arra
0: igen,
1: kerül a sor.
0: Igen, igen, igen, igen. Tehát így módon a röghöz kötöttség az, az végülis valahol egy valós félelem, ugyanakkor meg szerintem nem ez a többség. Tehát, hogy ez ritkábban szokott előfordulni, hogy most váltani kell akár országot is, hogy így elköltözni a munka miatt. És hát ugye abban az esetben sem feltétlenül kell megválni az ingatlantól, mert ugye meg lehet próbálni kiadni, vagy ha más nem, akkor csak bezárom az ajtót, lehúzom a redőnyöket, és akkor ott marad üresen a ház.
1: És szerintem napjainkban ez az egyik legjobb befektetés, hogyha valakinek olyan ingatlanja van, amit ki tud adni.
0: Úgyhogy van még mit tanuljanak Nyugat-Európába tőlünk.
1: Igen, nem tudom, nekem egy plusz biztonságérzetet is ad az, hogy van egy saját ingatlanom, abszolút. És tudom, igen. Hogy bármi történik, azért van hova haza menni.
0: Igen, igen, igen, igen. Már sokan egyébként azt a részét meg amúgy nyugnak élhetik meg. Most próbálok így indokokat keresni a lakásbérlésre, hogy vajon mi vezérelheti, hogy a jobb körülmények között, vagy jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező nyugat-európaiakat, hogy
1: ne miért saját, nem vásárolnak?
0: Igen, hogy miért a sajátba. Tudom, ott is nagyon drága. Aha. Tehát arányaiban ahhoz képest, amennyit keresnek, nagyon sokba kerül, tehát nem tudják ők sem megvenni egy-két éves fizetésükből se, hanem ugye finanszíroztatni kell esetleg. De hogy lehet, hogy van egyfajta felelősséggel jár az, hogyha te ingatlan is tulajdonolsz, tudod? Mert akkor, amikor adódik egy bérleménnyel valami probléma, akkor téged fog a tulajt fogja majd megkeresni a bérlő, hogy nincs víz, vagy tudom én, ki kell cserélni ezt, azt, és akkor azzal
1: hát
0: már neked kell foglalkozni.
1: Biztos, persze, hogy kényelmesebb, hogyha másra árulnak ezek az intézni
0: való. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy ez így kevésbé megterhelő számukra lehet lelkileg.
1: Lehet, hogy
0: ezért. De érdekelne az is, hogy a hallgatóknak mi a vélemény erről. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeát csupán 12 lej 49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9 lej 99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos főrára 17 lej 45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirkemellára csupán 2 lej 99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megbuktatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Többnyire borongós időnk lesz ma, ami miatt kevés csapadék is lehetséges lesz majd, illetve egy kicsit ködös párás most a reggel. Jelenleg 11 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 16 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett, és kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is, a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
10: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy a hazai gyerekek fáradtak, órákat töltenek telefonon, és több időt szeretnének a családjukkal. Maradjatok a pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Üdvözlöm mindenkinek, a reggeli plusz mikrofonjánál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
1: Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. A közel 1500, 9 és 17 év közötti gyermek megkérdezésével készült kutatás szerint a napi programot elsősorban az iskola és a digitális eszközök határozzák meg, miközben kevés idő maradt pihenésre, mozgásra vagy a családra. Egy gyermek általában 5-6 órát tölt az iskolában, ehhez jön még körülbelül 1 óra utazás. Otthon további 1-2 órát fordít házi feladatra. Ezt követi az internetezés, napi 3-4 óra közösségi médiára, játékra vagy videókra. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Amikor arról kérdezték őket, min változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne. Ez az igény az életkorral nő. Az alsósok 24%-a, a felsősök 42%-a, a középiskolások 52%-a szeretne többet pihenni. Egyharmaduk több időt szeretne a családjával és több időt a szabadban. A gyerekek 41%-a több személyes találkozást szeretne barátaival, nem online, hanem élőben. 36% pedig több sportolási lehetőségre vágyik.
0: Mondták ezt úgy, hogy mögöttük álltak a szülők, gondolom. De egyébként nyilván valós az igény, csak nem feltétlenül annyira tudatosan való szerintem az igény a gyerekekben sem, mert hát ugye elsősorban a játékra való igény az nyilván megvan. Ugye ez az alap, amit ugye minden gyerek vagy gyerekként mindenki ugye imád is, legszívesebben csak játszana.
1: Ez a barátokkal történő játékra gondolsz?
0: És a barátokkal történő játék az akkor működik, hogyha egyáltalán szocializálódik úgy a gyerek, hogy lesznek barátai. Mert lássuk be, manapság már ugye az nem működik, hogy lemész a blokk elé, és akkor akár csak ott a blokkok közötti téren ott összeverődjenek a srácok, mert hogy ez már nem jellemző. Nem
1: lehet ilyen.
0: Ez így van? Ez így van, a szülőknek kell kvázi ezt is leszervezni. Aztán amikor bekerül már egy közösségbe, iskolába például jellemzően, akkor ott már azért alakulhatnak baráti kapcsolatok, de akkor sem feltétlenül van rá garancia, hogy onnan a környékből vannak az osztálytársaid. Tehát, hogy most ezekben az időkben már sokszor előfordul, hogy tanítónőt választanak ugye a szülők, és akkor úgy indul az iskola a gyerek számára, hogy lehet, hogy nem ott a környéken kezd el iskolába járni. Ez azért így, főleg városokban elég jellemző, mondjuk falu még nem. Tehát ott lehetséges. Bár ezzel kapcsolatban neked talán nagyobb a rálátásod, hogy mondjuk egy szalontai szinten az hogy működik. Bár mennyire jellemző ez, hogy úgy összeverődnek suli után a gyerekek, vagy az osztálytársakkal úgy elkezdenek bandázni iskolán kívül, tehát hogy ez így jelen van-e az életükben.
1: Hát jelen van, de nem olyan mértékben, mint régen. Szerintem már Nagyszalontán is, meg így a kisebb településeken is inkább az jellemző, hogy leszervezik a szülők. Tehát, hogy vége mondjuk a tanítási napnak, ugye sokan elmennek valamilyen sportra, vagy külön órára, és akkor utána valószínűleg összebeszélnek az anyukák, hogy akkor találkozunk a parkban. Az én kislányom még óvi is, még most fogjuk összekezdeni a sulit, úgyhogy még nem tudom, hogy ez a suliban majd hogy fog változni, de nálunk most még az én környezetemben, meg a velem egy idős gyerekek környezetében ezt látom, hogy ott még nagyon ez van, hogy az anyukák egymás közt megbeszélik, hogy akkor most kimegyünk délután a parkba, vagy a játszótérre, és akkor ott találkoznak a gyerekek. De viszonylag kevés már az, hogy így spontán kialakul valamilyen játék. Igen. Szemben a mi gyerekkorunkkal, amikor tényleg, amit te is mondasz, hogy ugye kiment mindenki az utcára, és akkor környékről a gyerekek összeverődtek egy csapatba, és akkor fociztak, vagy mi még gumiztunk, tudod mi az, amikor így, tudod,
0: ilyen
1: bugyigumi, nem tudok rá jobb szót, és akkor azon ugráltunk össze-vissza, tehát hogy hát azok a régi szép idők, azok így ma már nagyon nincsenek.
0: Ja, és ennek végül is valahol az is lehet az oka, hogy alapvetően most se dolgoznak kevesebbet a szülők, mint akkor régen, viszont akkor valahogy bátrabban kiengedték a gyerekeket.
1: De az egyik utcára. Az, meg ugye akkor nem volt még internet, meg okos tévé, meg okos telefon, igen, meg számítógép, meg stb. Tehát nem tudtuk, mi fánterem.
0: Nyilván, ez az egyik legnagyobb probléma.
1: Ez igen, szerintem abszolút. És óhatatlanul is elveszi az időt a mai gyerekektől ez a sok okos kütyű. Nem feltétlenül azért szerintem, mert annyira rá vannak kattanva, az is, de hogy egyébként meg annyira érdekes nekik, és annyira sok újdonság jelenik meg, akár hónapról hónapra, hogy annyira leköti őket, hogy egész egyszerűen időt kell rászánni, hogy azzal is foglalkozzanak. Ami engem meglep ebben a felmérésben, az az alvás igény, tehát főleg a nagyoknál, hogy egy középiskolás, ha többet szeretne pihenni, azt nem nagyon értem, hogy miért nem tudja megtenni például. Mert
0: hát ott már lehet egyébként az is tényező, tudod, hogy igen, ugye a tananyag nagysága, mértéke, az nem hagy rá neki elég időt, vagy ha még mellette sporttal is, akkor hát lehet, hogy a pihenés kárára megy ez a

0: igényük van rá, akkor miért nem tudnak valamit lépni az ügy érdekében, vagy ez miért nem tudják a szülőkkel megbeszélni, hogy akkor most nem hiszem, hogy bármelyik szülő azt mondaná a gyerekének, hogy már pedig a 23. külön órára is el kell menni, hogyha annyira túlterhelt a gyerek, vagy legalábbis én így gondolom, hogy egész egyszerűen fölösleges agyon tolni, hogy mindenfélét tanuljanak akkora intenzitással és akkora töménységben ezek a mai gyerekek, mint amennyire talán azt gondolják sokan, hogy szükség van, mert hogy minek? Tehát, hogy mi is felnőttünk valahogy, akkor még ugye abszolút nem volt divatja a külön óráknak, vagy nagyon elenyészően.
1: De mondod ezt úgy, hogy szerintem te kitűnő voltál végig, vagy nem tudom, hogy milyen...
0: Én jó tanuló voltam, de nem azért, mert külön órákra jártam. Talán a 8. vizsga felkészítő kapcsán jártam matekra, ha jól emlékszem, meg román órára, de hogy így ennyi, tehát hogy nem tudom. Igen, én azt gondolom most szülőként, hogy lehet, hogy majd az én lányomat mondjuk egy angolra vagy egy románra adni fogom, de hogy nem fogom 15 különböző versenyre felkészítő, nem tudom milyen tantárgyakból külön órára, meg akármilyen dolgokra járatni, csak azért, mert most ez a trend.
1: Hát ezt most szomorúan hallgatják a magyar tanárnők, de egyébként...
0: Tehát, hogy elfelejtenek szerintem a gyerekek igazán gyerekek maradni, mert hogy én értem azt is, hogy szeretnénk mindent megadni nekik, meg ezeket a lehetőségeket kihasználni, amik a mai világban vannak, csak nem biztos, hogy ez a sok, ez annyira célra vezető. Tehát, hogy lehet, hogy a kevesebb több lenne.
1: Igen, lehet nyilván ebben is valami, de az biztos, hogy a képernyő időt azt nagyon le kéne tekerni.
0: Hát azt nagyon le kéne tekerni, csak ezzel meg tudod, mi a baj? Hogy mi is szülőként szerintem nagyon sokszor én biztosan, és beismerem, és nekem is ezzel dolgom van, hogy sokszor telefonról intézem az ügyeket, vagy mondjuk ott olvasok híreket, vagy bármi mást, és akkor a gyerekem látja, hogy na, anya kezébe telefon, és akkor tudjam hitelesen azt mondani neki, hogy na...
1: Vegyél egy laptopot.
0: Hát jó, tehát a lényegen nem változtat.
1: Anya dolgozik.
0: Érted? Tehát, hogy akkor is, hogy látja, hogy ugye a képernyőt bámolom. És akkor hogy tudsz hiteles lenni, hogy ez rossz dolog, és te ne csináld, és ne nézd. Ha lehet, hogy csak egy napi 20 percet, vagy fél órát néz meg mondjuk egy videót, vagy valamilyen mesét, de hogy akkor is, érted?
1: Tehát, hogy
0: hol van itt, hol van itt a probléma ebben a dologban, hogy azért...
1: Nyilván itt indul minden probléma, de érdekelne bennünket az is, hogy ti hogy látjátok. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk nektek.

0: Na hát eddig tartott ma a reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is, ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz a új reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit, az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fenét eszik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3 az 1-ben, a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
6: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat! Abraham Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabad nap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megbuktatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt az esernyőkre is szükségünk lesz. Főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadék kialakulására, a késő délutáni esti órákra azonban felszakadozik a felhőzet. Ma 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 8 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep, kedden 22, szerdán pedig 25 fok körül alakulnak a napi maximumok.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Ezekben a percekben Nagyváradon a főközlekedési útvonalakon az autósok türelmére van szükség, mint a Stefán Csámhelyre, a Decsevál, a Dacia Sugárút, de a Máté Beszerev és az Ármatei Romane utcák is forgalmasak ma reggel, sőt az Ekaterina Teodorújon is lassabban haladhat a forgalom. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 18-a, hétfő itt a 89,6-on pedig. Elstartol a délelőtti plusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig állok rendelkezésetekre, itt vagyok veletek. Érkezem rengeteg helyi információval, de a délelőtti plusz harmadik órájában Érmihály falvi és nagyszalontai hírekről is szó lesz, sőt, programajánlókkal és szuper slágerekkel látlak el benneteket. Maradjatok velem, kezdésnek már itt is van Horváth Tamás és Kovászki meg a Vega kettőse, a Fehér Holló. Jó utat, jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

8 óra múlt 11 perccel, a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek! Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai. A Körösáruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljárók építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Sebastian Márk és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatója arra a kérdésre, hogy hogyan változik a forgalom az érintett övezetekben, elmondta, hogy annyit lehet eddig tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a Fő utca között, a járványkórház és az óvoda környezetében. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a föld alá, miközben a villamosok és az autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is, az aluljáró fölött közteret alakítanak ki, a Bukarest téren pedig intermodiális csomópont jön létre. A beruházás részeként továbbá felújítják a főutca útfelületét és járdáit, korszerűsítik a villamos és busz megállókat, valamint kicserélik a felső vezeték tartó oszlopokat is. Hamarosan elkezdődnek tehát a Körösáruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljárók építése.

slágerek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Jóvá hagyták egy új iskola megépítésének finanszírozását a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában, közölte a nagyváradi polgármester hivatal. Az új tanintézmény a Tompa Mihály utca 36 szám alatt épül fel, jelenleg pedig a tervezési és kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárása zajlik. A tervek szerint az iskola két különálló épülettömbből áll majd. Az egyikben tantermeket és adminisztratív helyiségeket alakítanak ki, a másik épület pedig a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad helyet. A két épület között kültéri sportpályákat is kialakítanak ráadásul. Az új oktatási intézmény összesen 1250 diák befogadására lesz alkalmas. A polgármesteri hivatal szerint a beruházás része annak a hosszú távú fejlesztési programnak, amelynek célja Nagyvárad oktatási infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése, a diákok, a pedagógusok és a helyi közösség érdekében.

0: időben és abból közösével fél időhöz érkeztünk. A hétfő délelőtti plusz első órájában nagyváradiak környékbeliek. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Ezt a mai nap folyamán Ábrahám Miklós kollégám szolgáltatja nekünk, aki többek között beszámol nekünk arról, hogy több nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamrától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágereinkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirke mellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
7: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
8: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
9: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az árér lovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ról által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamosenergia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, be, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt az esernyőkre is szükségünk lesz. Főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadék kialakulására, a késő délutáni esti órákra azonban felszakadozik a felhőzet. Ma 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 8 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep. Kedden 22, szerdán pedig 25 fok körül alakulnak a napi maximumok.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Brooke Fraser dalával folytatjuk a hétfő délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

vírusosok ismét terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek a giseo.ro nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait hamis közlekedési bírságokra hivatkozva. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság pénteki Facebook bejegyzésében figyelmeztetett bennünket arra, hogy a felhasználók olyan üzeneteket kapnak, amelyek megtévesztő weboldalakra irányítják őket. A csalók módszere egyszerű. Az SMS első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, és azt állítja, hogy a címzetnek ki kell fizetnie a közlekedési bírságát. Az üzenet egy linket is tartalmaz a gyors ügyintézés érdekében, a hivatkozás azonban nem a valódi giseo.ro oldalra vezet, hanem annak megtévesztően hasonló másolatára. Az oldalon először a járműrendszámát kérik be, majd azt jelzik, hogy bírságot találtak az adott autóhoz kapcsolódóan. Ezután sürgető hangnemben fizetésre szólítják fel a felhasználót, például 150 lej befizetésére. A csalás valódi célja azonban nem a bírság beszedése, hanem a személyes és banki adatok megszerzése. Ha valaki megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a bankszámlájához, és anyagi kárt okozhatnak. A szakemberek szerint az elkövetők pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatokat. A hatóság így arra kéri a lakosságot, hogy a giseo.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos felületeken ellenőrizzék, és ne kattintsanak SMS-ben érkező gyanús linkekre. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon vagy az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő platformján lehet jelezni.

0: Drop Dead!
1: Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Nyuha tudjátok pluszosok, hogy az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29-e között naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarírtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik így Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, aszmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák az zárva. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: volt Rácz Gergő és Orsovai Remi kettőse, mostantól pedig mi itt a 89,6-on zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját. A folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról. Én elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel folytatjuk, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscountba az Ogorulú út 65 G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domoltelemeát csupán 12 lej 49-banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamos energia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamos energia. Az ár egy lovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamos energia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamos energia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesése, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, be, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamos energiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetést című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt az esernyőkre is szükségünk lesz. Főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadék kialakulására, a késő délutáni esti órákra azonban felszakadozik a felhőzet. Ma 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 8 fokra hőmérsz a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep. Kedden 22, szerdán pedig 25 fok körül alakulnak a napi maximumok.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok, de zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbákig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello, nagyváradi a környékbeliek, szép jó reggelt, 9 óra múlt 5 perccel, a 89,6-on pedig elstartol a délelőtti plusz második órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig állok rendelkezésetekre, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma Alexandra és Erik névnap van, Isten éltesse nagyon sokáig a mai névnaposokat, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök nektek, és a következő slágerünket. További jó utat és jó rádiózást!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Fivérek, magyar kedvencek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Nagyváradon elkezdték leszerelni a lakótelepi hulladéktároló szigetek rácsait pluszosok, és ezek, valamint a kukák helyére leteszik a digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténereket. A városban a megvalósítás ezen szakaszában összesen 367 hulladékgyűjtőpontot létesítenek, elsősorban Rogérius és Őssi városrészekben. Tájékoztat bennünket a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága. Az új rendszert egyébként nem egységesen vezetik be a város teljes területén, a helyszíneket a lakóvezetek típusa, a népsűrűség, a technikai lehetőségek és a köztisztasági szolgáltatás megszervezése alapján határozzák meg, és június végéig befejezik ezt a szakaszt. A hulladék elszállításának gyakoriságát a lakótársulásokkal kötött szerződések szabályozzák az alábbiak szerint. A vegyes hulladékot hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton szállítják el, a biológiailag lebomló hulladékot kedden, csütörtökön és vasárnap gyűjtik be, az újrahasznosítható hulladékfrakciókat hétfőtől szombatig szállítják el, az üveghulladékot pedig hétfőn gyűjtik. A hulladékgyűjtő szigetekhez kizárólag a nagyváradi polgármesteri hivatal által kibocsátott belépőkártyákkal lehet majd hozzáférni. A régi hulladékgyűjtő platformokhoz használt kártyák nem lesznek kompatibilisek az új rendszerrel. Az új belépőkártyákat pedig a lakótársulásokon keresztül osztják ki.

Taxosok egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a nagyváradi önkormányzat a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Teleki utcán, tehát a Primeriai 3 szám alatt található a villamos sínek közelében. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését, anélkül, hogy nekünk ügyfélszolgálati ablakhoz kellene mennünk. Ki lehet fizetni a parkolási díjakat, a helyi adókat és illetékeket, például épületű telek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személy nyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. Továbbá lehetőség van a biztosítási díjak befizetésére a rendszerben elérhető partnereken keresztül, a banki hiteltörlesztésekre számos pénzügyi intézmény felé, a személyazonosítókmányokkal és gépjárművekkel kapcsolatos illetékek kifizetésére, például személyigazolvány, útlevél, jogosítvány vagy esetleg forgalmi ügyintézés esetén. Ezek mellett más romániai önkormányzatok felé fennálló adók és illetékek rendezése is lehetséges. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel. Fontos azonban tudni, hogy az automata nem ad vissza készpénzes visszajárót, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy lehetőség szerint bankkártyával fizessenek, vagy fix összeggel. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, és a Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbálják ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. És adjanak visszajelzést!

0: 9 óra 29 perc, Nagyváradi a környékbeliek a folytatásban. Már itt is van Ábrahám Miklós kollégám, aki egy rövid reklámot követően beszámol például arról, hogy több nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korszójának felújítási terve. Maradjatok velünk a részletekért, én pedig a hírek után jövök. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a legnagyobb slágerénkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Homok, vesekő. Az Uraktivlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Unió szinte Romániában a legdrágább a spotpiacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korszójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az árajánlóvas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamosenergia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesése, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, be, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetést című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt az esernyőkre is szükségünk lesz. Főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadék kialakulására, a késő délutáni esti órákra azonban felszakadozik a felhőzet. Ma 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 8 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep. Kedden 22, szerdán pedig 25 fok körül alakulnak a napi maximumok.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Egy csillendalával robogunk tovább a hétfő délelőtti plusz második órájában. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek magyar

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A tegnapi nappal hivatalosan véget ért az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Paradinum programsorozat, de van néhány utórendezvény, amelyet szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. Ma 18 órától az Adulcem Zarándokház ad otthont a hangoló, meghallgatni, kapcsolódni, határt tartani, női utak a restauratív kommunikációban című beszélgetésnek, amelyet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervez. Az est középpontjában a figyelem, az együttérzés, az önismeret és az egészséges határok kérdései állnak. A résztvevők dr. Bernát Krisztina szociológus és Berce Andra szociológus segítségével fedezhetik fel a restauratív kommunikáció lehetőségeit. Ugyancsak hétfőn, tehát ma 18 órától a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota ad helyet az Ember Katedrális Főhajtás Isten Szolgálja Márton Áron emléke előtt című előadásnak a Váradinom Alapítvány szervezésében. Az önálló esten Marosán Csaba, a Kolozsvári Magyar Színház művésze idézi meg Márton Áron életútját és megérvényes gondolatait, válogatást nyújtva a püspök beszédeiből és életének meghatározó pillanataiból. A 34. Festum Paradinum utórendezvényeit a festumparadinum.ro oldalon böngészhetitek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Nagyváradiak, környékbeliek, a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsára, a 8462 méter magas Makalura indult április 12-én a nagyváradi Varga Csaba. Az expedíció kommunikációs partnere az MTV a Hazajáró című műsor, a május 13-án a kora esti órákban arról tájékoztatott, hogy nem járt sikerrel a nagyváradi hegymászó első csúcstámadása a Makalun. A sikeres akklimatizációt követően Csaba május 10-én elindult a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsára, a Makalura. Miközben a kettes tábor felé haladt, a hármas tábor alatti meredek hegyoldalon körülbelül 7200 méteres magasságban lavina zúdult le. A nagyváradi hegymászó két éjszakát töltött a kettes táborban, majd kedden tovább indult felfelé, és magyar idő szerint 12:30-kor elérte a hármas tábort. Odafent azonban orkán erejű szél fogadta. A körülmények nem adtak valódi esélyt a biztonságos csúcstámadásra, ezért szerdán visszaereszkedett az alaptáborba. Csaba most pihen, regenerálódik, és várja a következő kedvező időjárási ablakot, hogy újra megpróbálhassa a csúcs elérését, írja a Hazajáró. A helyiek által Nagy Fekete hegynek nevezett csúcs a Himalája hegységben, Nepál és Tibet határán emelkedik. A piramis alagú Kigászi kolosszus központi csúcsát elsőként 1955. május 15-én egy francia expedíció tagjai érték el. A magyarok közül eddig Erős Zsolt és Barna Dániel álltak a csúcson 2008. május 18-án. Ha Varga Csabának sikerülne meghódítani a csúcsot, ez lenne a 7. 8000-ese, amit pótlagosok szikén és magas hegyi teherhordók segítség nélkül elérne. Szurkoljunk tehát Csabának, hogy ez sikerüljön neki, és egészségben, épségben hazatérjen. Szorítunk neked, Csaba!

0: sok helyi úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, mindenképp hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám érkezik a hírekkel, én pedig ezzel a szuperslágerrel jövök vissza hozzátok a következő órában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
5: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolognán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet. És olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. változás. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megmutatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt az esernyőkre is szükségünk lesz. Főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadék kialakulására, a késő délutáni esti órákra azonban felszakadozik a felhőzet. Ma 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 8 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep. Kedden 22, szerdán pedig 25 fok körül alakulnak a napi maximumok.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a Körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok, de zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbákig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 18-a hétfő, a 89,6-on pedig elstartolt. A délelőtti plusz harmadik órája. Szegedi Mária vagyok, és még déli 12 óráig itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok. Én pedig a következő 60 percben érkezem Érmihály falvi infóval, például azzal, hogy ingyenes kutyaivartalanítási és mikrocsipezési program indul a városban, de szó lesz arról is, hogy Nagyszalontán egy régi hagyományt élesztenek újra. Az önkormányzat több helyszínen is a tézik utak fújásába kezdett. A részletekért maradjatok velem, most viszont zenélünk tovább. Alex Warrendal a folytatásban. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket. Kitartást, jó munkát kívánok!
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Pluszosok, egy érmihályfalvi infót hoztam, ugyanis ingyenes kutyai vartalanítási és mikrocsipezési program indul a városban. Az önkormányzat ezáltal újabb határozott lépést tett a felelős állattartás támogatása és a kóborkutyák számának csökkentése érdekében. Olvasható a város honlapján. Mint írják, ilyen átfogó, megelőzésre épülő program még soha nem volt Érmihályfalván. A program keretében ingyenesen ivartalanításra kerülhet sor, megtörténik a kutyák mikrocsipezése, valamint országos nyilvántartásba vételük. A tervek szerint 2026 és 2028 között akár 800 kutya részesülhet támogatott szolgáltatásban, teljes mértékben az önkormányzat finanszírozásával. A programban azok az érmihályfalvi lakosok vehetnek részt, akik keveri kutyát tartanak, és Érmihályfalván rendelkeznek lakcímmel vagy tartózkodási helyjel. Az ivartalanításokat kizárólag engedéllyel rendelkező állatorvosi rendelők végezhetik, a jogszabályok teljes betartásával. Jelenleg a szolgáltatások kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik, az önkormányzat várja az állatorvosi szolgáltatók ajánlatait. A kivitelező kiválasztását követően részletes tájékoztatást adnak a jelentkezési időszakról és a program indulásának pontos időpontjáról.

buszosok nagyszalontán egy régi hagyományt élesztenek újra, az önkormányzat több helyszínen is artézi kutak fúrásába kezdett. A városban nagy múltja van ezeknek a kutaknak, amelyek közül több nagyszalonta irodalmi és történelmi örökségéhez is kötődik. Az évek során azonban sok út elapadt, mások pedig a tömbházépítések idején tűntek el. A városvezetés pedig most úgy döntött, hogy újjáéleszti ezt a hagyományt, ugyanakkor korszerű szempontokat is figyelembe vesz. Egy esetleges válsághelyzet, például energiaellátási zavar esetén ugyanis a hálózati vízellátás is akadozhat, így az artézi kutak fontos tartalékot jelenthetnek a lakosság számára. A program első látványos eredménye a Vasmariska kút felújítása, amely nem csak visszanyerte egykori megjelenését, hanem artézi víz is folyik belőle ismét. A fejlesztés ezzel nem áll le. A tervek szerint a Népkertben, az állomás környékén, az Aranydió parkban, a Gacsó negyedben és a Gulliver játszótérnél a Batthyány utcán jelennek meg új vízforrások.

0: dala szólt nekünk itt a 89,6-on, 10 óra 28 perc, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjatok őt nagy szeretettel, én pedig érkezem hozzátok a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Unió szinte Romániában a legdrágább a spotpiacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az árérlovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamosenergia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesése, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, be, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghibásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A folytatásban pedig már itt is van Olivia Dean és a Men I Need című dala. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek magyar kedve!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pluszosok, május 19-én, tehát holnap kedden több kulturális és közösségi program is várja az érdeklődőket a 34. Fesztumváradinum utórendezvényein. Délben a Lórenczi Zsuzsanna Református Gimnázium ad otthont a Zsibongó Napsugarak című workshopnak, ahol a Lórenczi Napsugár Klub citeres diákjai mutatják be a hagyományos hangszert. A résztvevők nem csak megismerhetik, hanem ki is próbálhatják a citerát. 17 órától a Szigligeti Színház színpadán látható a Hamupipőke című táncelőadás egriek vendégjátékaként az Infinite Dance Festival keretében. A klasszikus mese Emődi Attila koreográfiájával elevenedik meg, ahol a történetet a mozgás és a tánc meséli el. Majd 18 órától a Collegium Varadinum konferencia termében rendezik meg a Nem érdemes mást megírni, csak az igazat című pódiumbeszélgetést Mezei Katalin Kossuth-díjas íróval és költővel. Az ez során a szerző sokoldalú életművéről, pályájának fontos állomásairól és legújabb köteteiről is szó lesz. Szintén 18 órától a Bodega ad helyet a Fenntarthatóság Család Egészség című interaktív eseménynek, amelyet több civil és közéleti szervezet közösen szervez. A program a tudatosabb, egészségesebb és fenntarthatóbb életmód kérdéseit járja körül, szakértői beszélgetésekkel és műhelymunkával. A részletes programot böngészitek a festumvaradinum.ro weboldalon. Zajlanak tehát a Festumvaradinum utórendezvényei.
0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.

Nagyváradiak, ha van egy jó ötletetek, akkor most jól figyeljetek. Nagyvárad önkormányzata elindítja a vissza nem térítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében összesen 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a program célja, hogy olyan kezdeményezéseket segítsen, amelyek a helyi közösség javát

tartani. Ezt követően gyors elbírálás következik, a kiértékelés május 20 és 26-a között zajlik. A részletes pályázati feltételek pedig az önkormányzat hivatalos honlapján érhetők el.

0: buszosok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg útlezárásról, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig hamarosan 11 óra, ez azt jelenti, hogy zárjuk a délelőtti plusz harmadik óráját. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, én pedig ilyen klassz lágerrel várlak vissza benneteket a következő órában. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tengerkezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás 3 részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt az esernyőkre is szükségünk lesz. Főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadék kialakulására, a késő délutáni esti órákra azonban felszakadozik a felhőzet. Ma 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 8 fokra hőbész a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól pedig ismét a napsütésé lesz a főszerep. Kedden 22, szerdán pedig 25 fok körül alakulnak a napi maximumok.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Folytelik a hétfő délelőtt, nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. A 89,6-on ezzel elstartolt a délelőtti plusz negyedik órája. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és nagyon sok slágerrel. Kezdésnek már itt is van Harry Styles dala. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket, akkor kitartást, jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

buszosok új időpontokban szervezik meg a termelői vásárokat Nagyváradon. A mozgópiacok májustól érvényes új órarendje szerint Nagyvárad ősében, a Kazebán téren, az Antonio Alexes sportcsarnok mellett keddenként 12 és 16 óra között, illetve csütörtökönként 14 és 18 óra között, míg a Szent László téren minden kedden 17 és 20 óra között, valamint szombatonként 9 és 14 óra között tartanak ilyen vásárokat. Ugyanakkor Váradszőlősön meghatározatlan ideig szünetelnek a vásárok. A vásárt a Bihar megyei tanács, az Érmelléki Gazdák Egyesülete Nagyvárad polgármesteri hivatala, valamint a Nagyvárad és a régió turizmusát népszerűsítő egyesület és a Bihar megye fenntartató fejlődését támogató egyesület közötti partnerségi megállapodás alapján szervezik meg.

Programajánlóval érkeztem, plusz a sok, május 23-án szombaton ismét csatlakozik Nagyvárad az Európai Múzeumok éjszakájához. Este 7 órától éjfélig ingyenesen látogathatók a város múzeumai és több kulturális helyszíne is. A Körösvidéki Múzeum mellett megnyitják kapuikat az emlékmúzeumok, a Szabadkőműves templom, a Római Katolikus Püspöki Palota, a zsinagóga, a Darvas Larosház, valamint a színház épülete is. Az esti programokat koncertek, tárlatvezetések és különleges előadások is színesítik. Lesz DJ-set, Queen Tribute koncert, kórus fellépések, orgona és oboa koncert, valamint színházi zenei műsor is. Több helyszínen pedig óránként indulnak vezetett séták, a múzeumokba pedig legkésőbb este 11:30-ig lehet belépni. Tájékozódjatok a Körösvidéki Múzeum hivatalos oldalán a részletekért. Jó utat, jó rádiózást!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: A Margaret Island dalával robogunk tovább itt. A hétfő délelőtti pluszban érkezik a legszebb szavak című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Pluszosok időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolis Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a Váradősi Multifunkcionális Idősközpontban, a Kezeben utca 52/A szám alatt, ahol könnyű, kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. Anka Grama, a Szociális Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők pedig jelentkezhetnek telefonon a 0770 988 624-es számon keresztül.

Víruszosok, jó, ha tudjátok, hogy az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29-e között naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, hogy különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás

érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon. Május 18 és 29-e között, tehát naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarírtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületén.

0: Nagyváradi a környékbeliek, a hétfő délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Hamarosan déli 12 óra, ez pedig azt jelenti, hogy én letészem már a lantot. Előtte viszont átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a legszuperebb slágerek itt a pluszon, ne menjetek sehová. Délután 3 órától például Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket a Sláger Pluszban. Én Szegedi Mária voltam, és további jó rádiózást kívánok nektek, és jó étvágyat az ebédhez. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Charan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 vané. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B-9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tenger kezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja a nyaralási célpontként.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Plusz FM. Reklám. A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B-9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tenger kezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás 3 részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja a nyaralási célpontként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724-354-021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorului út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ban, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabad nap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megmutatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
6: Slágerek,
3: magyar kedvencek, Nagyváradról!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
2: Napindító hírünk azt a fontos témát boncolgatja, miszerint egyre többen bérelnek lakást Romániában, és sokan elhalasztják a lakásvásárlást a gazdasági bizonytalanság és a magas költségek miatt. A szakértők szerint az ingatlanárak az elkövetkező években is emelkedni fognak, miközben a lakásbérlés iránti kereslet körülbelül 40%-kal nőtt már most is az előző évhez képest. A Digi24.ro hírportálnak nyilatkozó állampolgárok azt mondták, hogy mivel nagyvárosokban egy háromszobás lakás egy nagyvároshoz közeli lakóparkban körülbelül 300 000 euró, egy háromszobás lakás egy régebbi, gyakran szigeteletlen házban pedig körülbelül 170-180 000 euróba kerül, egy kétszobás lakás pedig 150 000 euróba, nem tudják megengedni maguknak a vásárlást. Hát nem is csodálkozunk rajta.
1: Szegények, ja. Szörnyű, amúgy elképesztő. Nyilván ugye mi ingatlan tulajdonosok most örülhetünk, mert hogy mennek fel az ingatlanoknak az értékei, de hát na, igazából nem is feltétlenül kell nekünk ebben most semmi pozitívumot látni, mert nem akarunk értékesíteni, meg jó, persze örülünk, hogy végül is a pénzünk, amit belefektettünk, az megőrzi az értékét, vagy hogy még értékesebb is lesz, de egyébként meg belegondolva, hogy akik most indulnak neki az életnek, a fiatalok, hogy nekik milyen elképesztően nehéz, és ez valahol, most nem tudom, hogy jutottunk idáig, de tényleg, hogy ennyire durván elszaladtak az ingatlan árak.
2: És nem is értem, hogy hova tud még emelkedni. Tehát, hogy a szakértők azt nyilatkozták, hogy még a következő években is emelkedni fognak, ez azért nagyon durva.
1: Jó, mondjuk ezt azért kezeljük fenntartásokkal, mert a szakértők sem jövőbe látók.
2: Tehát, hogy hát nem, most nyilván.
1: De azért kiindulnak egy adott sémából, hogy akkor most
2: de ez a tendencia
1: mindig,
2: már évek óta.
1: Oké, de ez pillanatok alatt megváltozhat.
2: Tehát hát
1: most ilyen gazdasági környezetben, amiben most vagyunk, pillanatok alatt megváltozhat.
2: Csak lehet, tudod, hogy mondjuk a lakás az pontosan, amire mindenkinek szükség van. Tehát valahol mindenkinek lakni kell. Tehát hogy valószínűleg ezért is ennyire elszálltak az árak, mert hogy gondolom, hogy a kínálat az nem olyan nagy, mint a kereslet, és akkor tudod, emiatt mindenki úgy van vele, hogy ja, hát hogyha még ennyivel többet is kérhetek érte, akkor miért ne kérjek. Most gondolok itt nem csak az eladó ingatlanokra, hanem a bérlésre is. Tehát, hogy számomra az is elképesztő, hogy már egy-egy kisebb városban is milyen bérleti díjakat kell fizessenek az emberek, akik tömbházakban laknak, és milyen kisebb lakásokat bérelnek, vagy akár magánháznál is. Tehát ugye az sem ritka, hogy magánházakat adnak ki bérlők részére. Tehát, hogy nem tudom, őszintén, aki egy minimál béres fizetésből él, és lakást bérel, és kifizeti a bérleti díjat, és a havi költségeket, és megveszi magának az ételt, esetleg elmegy egy icipicit szórakozni, ha marad rá, de valószínűleg nem nagyon. Tehát, hogy ő effektív mikor fog tudni annyit félretenni, nem azt mondom, hogy vegyen önerőből egy lakást, vagy egy házat, de hogy akár csak annyi önereje is legyen, hogy mellé még fel tudjon venni egy hitelt, mert ugye azt sem kap már manapság akárki, tehát hogy nem annyira egyszerű napjainkban már hitelt felvenni azért, hogy lakást vásároljál, vagy építkezzél, vagy nagyon megszigorították a követelményeket, tehát hogy mikor lesz valakinek annyi saját tőkéje, hogy bármilyen irányba el tudjon indulni fiatalként, ez szerintem nagyon elkeserítő, és ezzel nagyon kellene valamit kezdjen a kormány.
1: Ez így van. Szülői segítség az egyetlen, amit igénybe tud venni.
2: Tudod,
1: a mai korunk fiataljai.
2: Hány százalék az a szülő, aki akár csak annyival is támogatni tudja, hogy valamennyi.
1: Nagyon kevés.
2: Valamennyi pénzt hozzátesz, nem azt mondom, hogy vesz neki egy lakást.
1: Igen, nagyon kevés, ez biztos. Viszont ez a béleti díjas dolog, tehát hogy ennyien kényszerülnek arra, mert szerintem ez egy kényszerhelyzet valahol, nem hiszem, hogy ez saját választás, bár az a helyzet, hogy most ezzel kapcsolatban kicsit bizonytalan vagyok, mert hogy ugye ez egy trend Nyugat-Európában.
2: Hát igen, Nyugat-Európában.
1: Több 10 évre visszamenőleg már ugye ez egy trend, hogy nem bérünk, mert hogy az olyan röghöz kötött dolog, hogy most valahol
2: ott ez a megszokott.
1: Itt letáborozni, és akkor én most azért maradjak csak az itt, mert hogy itt ugye ez az én tulajdonom, és hogy nehezebben tudok akkor mozdulni.
2: Igen, mi valahogy ebbe szocializálódtunk bele. hogy az a valami, hogyha, tehát hogy akkor érsz valamit, most csúnyán mondva, hogyha igen, van egy saját lakásod, így van, vagy így egy van, házad, így van, nem? Így van.
1: De hát ez egyébként abból a szempontból abszolút az optimális helyzet, hogy valóban itt most pont arról beszélünk, hogy mennyire durván elszálltak az ingatlanárak, hát a mi régebbi ingatlanjainknak is így módon az értéke, az növekszik, ha más nem, akkor csak követi az inflációt, uh-huh, és akkor a pénzem
2: megmarad.
1: Az megmarad.
2: Igen,
1: így van, így van.
2: Tehát,
1: hogy most pénzét teszem, abból tudok venni jelen pillanatban egy másik ugyanilyen értékű ingatlan, szóval, hogy így módon nem érzem röghöz kötöttségnek például, de egyébként sokan úgy gondolkodnak, hogy ugye nehezebb, természetesen azt mondjuk megértem, hogy egy kis településen van valakinek esetleg háza, az nyilván nem lesz olyan értékű, mint egy nagyobb városban, akár csak egy központi helyen lévő blokklakás.
2: Igen, például. Igen, és valószínűleg ugye nehezebben is adja el, hogy arra kerül a sor.
1: Igen. Tehát így módon a röghöz kötöttség az végülis valahol egy valós félelem, ugyanakkor meg szerintem nem ez a többség. Tehát, hogy az ritkábban szokott előfordulni, hogy így most váltani kell akár országot, uh-huh, is, hogy így elköltözni a munka miatt. És hát ugye abban az esetben sem feltétlenül kell megválni az ingatlantól, mert ugye meg lehet próbálni kiadni, vagy ha más nem, akkor csak bezárom az ajtót, lehúzom a redőnyöket, és akkor
2: így
1: ott marad
2: van,
1: üresen
2: és
1: a ház.
2: Szerintem napjainkban ez az egyik legjobb befektetés, hogyha valakinek olyan ingatlanja van, amit ki tud adni.
1: Úgyhogy van még mit tanuljanak Nyugat-Európába tőlünk.
2: Igen, nem tudom, nekem egy plusz biztonságérzetet is ad az, hogy van egy saját ingatlanom, abszolút, és tudom, igen, hogy bármi történik, azért van hova hazamenni.
1: Igen. Már sokan egyébként azt a részét meg amúgy nyugnak élhetik meg. Most próbálok így indokokat keresni a lakásbérlés, hogy vajon mi vezérelheti, hogy a jobb körülmények között, vagy jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező nyugat-európaiakat, tudom, ott is nagyon drága. Aha. Tehát arányaiban ahhoz képest, amennyit keresnek, nagyon sokba kerül, tehát nem tudják ők sem megvenni egy-két éves fizetésükből se, hanem ugye finanszíroztatni kell esetleg. De hogy lehet, hogy van egyfajta felelősséggel jár az, hogyha te ingatlan is tulajdonolsz, tudod? Mert akkor, amikor adódik egy bérleménnyel valami probléma, akkor téged fog a tulajt fogja majd megkeresni a bérlő, hogy nincs víz, vagy éppen még ki kell cserélni ezt-azt, és akkor azzal
2: hát
1: már neked kell foglalkozni.
2: Biztos, persze, hogy kényelmesebb, ugye? Hogyha másra árulnak ezek az intézni
1: való. Igen. Úgyhogy ez így kevésbé megterhelő számukra lehet.
2: Lehet, hogy ezért.
1: De érdekelne az is, hogy a hallgatóknak mi a vélemény erről. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjánál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi.
2: Akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
3: Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra a szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyerekek is érzik, hogy ez így nincs rendben. Derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. A közel 1500, 9 és 17 év közötti gyermek megkérdezésével készült kutatás szerint a napi programot elsősorban az iskola és a digitális eszközök határozzák meg, miközben kevés idő maradt pihenésre, mozgásra vagy a családra. Egy gyermek általában 5-6 órát tölt az iskolában, ehhez jön még körülbelül 1 óra utazás. Otthon további 1-2 órát fordít házi feladatra. Ezt követi az internetezés, napi 3-4 óra közösségi médiára, játékra vagy videókra. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Amikor arról kérdezték őket, mind változtatnának, a gyerekek meglepően egyértelmű válaszokat adtak, és ezek között nem szerepelt több képernyőidő. Majdnem minden második gyermek több alvást szeretne. Ez az igény az életkorral nő. Az alsósok 24%-a, a felsősök 42%-a, a középiskolások 52%-a szeretne többet pihenni. Egy harmaduk több időt szeretne a családjával és több időt a szabadban. A gyerekek 41%-a több személyes találkozást szeretne barátaival, nem online, hanem élőben. 36% pedig több sportolási lehetőségre vágyik.
2: Mondták ezt úgy, hogy mögöttük álltak a szülők, gondolom. De egyébként nyilván valós az igény, csak nem feltétlenül annyira tudatosan való szerintem az igény a gyerekekben sem, mert hát ugye elsősorban a játékra való igény az nyilván megvan. Ugye ez az alap, amit ugye minden gyerek vagy gyerekként mindenki ugye imád is, legszívesebben csak játszana.
3: Ez a barátokkal történő játékra gondolsz?
2: És a barátokkal történő játék az akkor működik, hogyha egyáltalán szocializálódik úgy a gyerek, hogy lesznek barátai. Mert lássuk be, manapság már ugye az nem működik, hogy lemész a blokk elé, és akkor vagy akár csak ott a blokkok közötti téren ott összeverődjenek a srácok, mert ugye ez már nem jellemző. Nem
3: lehet ilyet.
2: Ez így van. Ez így van, a szülőknek kell kvázi ezt is leszervezni. Aztán amikor bekerül már egy közösségbe, iskolába például jellemzően, akkor ott már azért alakulhatnak baráti kapcsolatok, de akkor sem feltétlenül van rá garancia, hogy onnan a környékből vannak az osztálytársaid. Tehát, hogy most ezekben az időkben már sokszor előfordul, hogy tanítónőt választanak ugye a szülők, és akkor úgy indul az iskola a gyerek számára, hogy lehet, hogy nem ott a környéken kezd el iskolába járni. Ez azért így, főleg városokban elég jellemző, mondjuk falu még nem. Tehát ott lehetséges. Bár ezzel kapcsolatban neked talán nagyobb a rálátásod, hogy mondjuk egy szalontai szinten az hogy működik. Bár mennyire jellemző gondolsz? Ez, hogy úgy összeverődnek suli után a gyerekek, vagy az osztálytársakkal úgy elkezdenek bandázni iskolán kívül, tehát hogy ez így jelen van-e az életükbe?
3: Hát jelen van, de nem olyan mértékben, mint régen. Szerintem már Nagyszalontán is, meg így a kisebb településeken is inkább az jellemző, hogy leszervezik a szülő. Tehát, hogy vége mondjuk a tanítási napnak, ugye sokan elmennek valamilyen sportra, vagy külön órára, és akkor utána valószínűleg összebeszélnek az anyukák, hogy akkor találkozunk a parkban. Az én kislányom még Ovi is, még most fogjuk összekezdeni a sulit, úgyhogy még nem tudom, hogy ez a suliban majd hogy fog változni, de nálunk most még az én környezetemben, meg a kislányommal egy idős gyerekek környezetében ezt látom, hogy ott még nagyon ez van, hogy az anyukák egymás közt megbeszélik, hogy akkor most kimegyünk délután a parkba, vagy a játszótérre, és akkor ott találkoznak a gyerekek. Igen. De viszonylag kevés már az, hogy így spontán kialakul valamilyen játék. Igen. Szemben a mi gyerekkorunkkal, amikor tényleg, amit te is mondasz, hogy ugye kiment mindenki az utcára, és akkor környékről a gyerekek összeverődtek egy csapatba, és akkor fociztak, vagy mi még gumiztunk, tudod mi az, amikor így, tudod, ilyen bugyigumi, nem tudok rá jobb szót, és akkor az ugráltunk össze-vissza, tehát hogy hát azok a régi szép idők, azok így ma már nagyon nincsenek.
2: Ja, és ennek végül is valahol az is lehet az oka, hogy alapvetően most se dolgoznak kevesebbet a szülők, mint akkor régen, viszont akkor valahogy bátrabban kiengedték a gyerekeket.
3: De az egyik utcára. Az, meg ugye akkor nem volt még internet, meg okos tévé, meg okos telefon, meg számítógép, meg stb. Tehát nem tudtuk, mi fánterem.
2: Nyilván, ez az egyik legnagyobb probléma.
3: Ez igen, szerintem abszolút. És óhatatlanul is elveszi az időt a mai gyerekektől ez a sok okos kütyű. Nem feltétlenül azért szerintem, mert annyira rá vannak kattanva, az is, de hogy egyébként meg annyira érdekes nekik, és annyira sok újdonság jelenik meg, akár hónapról hónapra, hogy annyira leköti őket, hogy egész egyszerűen időt kell rászánni, hogy azzal is foglalkozzanak. Ami engem meglep ebben a felmérésben, az az alvás igény. Tehát főleg a nagyoknál, hogy egy középiskolás, ha többet szeretne pihenni, azt nem nagyon értem, hogy miért nem tudja megtenni például. Mert
2: hát ott már lehet egyébként az is tényező, tudod, hogy
3: igen?
2: Ugye a tananyag nagysága, mértéke, az nem hagy rá neki elég időt, vagy ha még mellette sportol is, akkor hát lehet, hogy a pihenés kárára megy ez a játékigény is amúgy. Tehát lehet, hogy azt a képernyő időt,
3: igen,
2: amit egyébként igényel, azt már ugye a pihenés kárára.
3: Igen, csak tehát, hogy arra gondolok, hogyha már valaki ilyen tudatos középiskolás, hogy felismeri, hogy neki...
2: Hát ott álltak a szülők ő mögötte is, akik ezt nyilatkozták.
3: Hát csak nem. Na, de hát mindegy, tehát hogy a lényeg szerintem, hogyha valaki felismeri középiskolásként, és ugye itt 52%-ról van szó, hogy annyian nyilatkozták ezt, az azért nagyon nagy szám.
2: Igen. Igen,
3: hogy
2: igen,
3: szeretnének
2: igen,
3: többet pihenni, igen. Ezt mondjuk nem nagyon tudom elképzelni, hogy akkor ők ezt így, ha igényük van rá, és felismerik, hogy igényük van rá, akkor miért nem tudnak valamit lépni az ügy érdekében, vagy ez miért nem tudják a szülőkkel megbeszélni, hogy akkor most nem hiszem, hogy bármelyik szülő azt mondaná a gyerekének, hogy már pedig a 23. külön órára is el kell menni, hogyha annyira túlterhelt a gyerek, vagy legalábbis én így gondolom, hogy egész egyszerűen fölösleges agyon tolni, hogy mindenfélét tanuljanak akkora intenzitással és akkora töménységben ezek a mai gyerekek, mint amennyire talán azt gondolják sokan, hogy szükség van, mert hogy minek? Tehát, hogy mi is felnőttünk valahogy, akkor még ugye abszolút nem volt divatja a külön óráknak, vagy nagyon elenyészően.
2: Uh-huh. Mondod ezt úgy, hogy szerintem te kitűnő voltál végig, vagy nem tudom, hogy milyen...
3: Hát én jó tanuló voltam. De nem azért, mert külön órákra jártam.
2: Tehát, okay.
3: Talán a nyolcadikos vizsga felkészítő kapcsán jártam matekra, aha, ha jól emlékszem, meg román órára, de hogy így ennyi. Tehát, hogy nem tudom.
2: Igen,
3: én azt gondolom
2: most
3: szülőként, hogy lehet, hogy majd az én lányomat mondjuk egy angolra vagy egy románra adni fogom, de hogy nem fogom 15 különböző versenyre felkészítő, nem tudom milyen tantárgyakból, külön órára, meg akármilyen dolgokra járatni, csak azért, mert most ez a trend.
2: Hát ezt most szomorúan hallgatják a magyar tanárnők, de egyébként...
3: Tehát, hogy elfelejtenek szerintem a gyerekek igazán gyerekek maradni, mert hogy én értem azt is, hogy szeretnénk mindent megadni nekik, meg ezeket a lehetőségeket kihasználni, amik a mai világban vannak, csak nem biztos, hogy ez a sok, ez annyira célra vezető. Tehát, hogy lehet, hogy a kevesebb több lenne.
2: Igen,
3: ilyen szempontból
2: lehet nyilván ebben is valami, de az biztos, hogy a képernyő időt azt nagyon le kéne tekerni.
3: Hát azt nagyon le kéne tekerni, csak ezzel meg tudod, mi a baj? Hogy mi is szülőként szerintem nagyon sokszor én biztosan, és beismerem, és nekem is ezzel dolgom van, hogy sokszor telefonról intézem az ügyeket, vagy mondjuk ott olvasok híreket, vagy bármi mást, és akkor a gyerekem látja, hogy na, anya kezébe telefon, és akkor tudjam hitelesen azt mondani neki, hogy na...
2: Vegyél egy laptopot.
3: Hát jó, tehát a lényegen nem változtat.
2: Anya dolgozik.
3: Érted? Tehát, hogy akkor is, hogy látja, hogy ugye a képernyőt
2: bámolom.
3: És akkor hogy tudsz hiteles lenni, hogy ez rossz dolog, és te ne csináld, és ne nézd. Ha lehet, hogy csak egy napi 20 percet, vagy fél órát néz meg mondjuk egy videót, vagy valamilyen mesét, de hogy akkor is, érted?
2: Tehát, hogy
3: hol
2: igen,
3: van itt,
2: abszolút,
3: hol van itt a probléma ebben a dologban, igen, hogy azért...
2: Nyilván itt indul minden probléma, igen, de érdekelne bennünket az is, hogy ti hogy látjátok. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk nektek most is a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernavodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az árellóvas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamosenergia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghibásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, ismét egy hétfő, hát vissza kell rázódni ugye a hétvége után a szürke hétköznapokba, de én ezért vagyok itt, hogy segítsek nektek ebben. A Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ugye elindult a Sláger Plusz május 18-án egészen pontosan. A mikrofonnál a fedélzeten a következő 4 órában kísérünk Tomi, rengeteg fontos helyi információval, aktualitással, jó zenékkel és természetesen témákkal. Lesz majd egy állati hírem ebben az órában, 24 kilométert utazott egy kiszökött macska. Jövök a részletekkel hamarosan, és közben mi is utazunk, hát mivel mással, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

No hát hétfőn is a legtöbb helyi hír nálunk itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban is. Újabb pontos lépést tett a közszolgáltatások digitalizálása felé a Nagyváradi Önkormányzat. Egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Primorje utca 3 szám alatt található, a villamosinek közelében, és már a lakosság rendelkezésére áll. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését, anélkül, hogy a lakosoknak ügyfélszolgálati ablakhoz kellene menniük. Például a helyi adókat és illetékeket, épület, telek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok, vagy személyi nyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat, beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel is. Minden tranzakció után nyugtát bocsát ki, a számlák és adók befizetése pedig vonalkód beolvasásával is elvégezhető. A Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbáljátok ki ezt az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, amelyek megkönnyítik az életünket, úgyhogy használjátok őket bátran. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig használom a jó zenéket itt a Pluszon.

0: Itt a kapitány beszél, repülünk a Plus FM járatán, a Sláger Plusban természetesen. A High Sky légitársaság viszont törölte az összes idei nyári charterjáratát Nagyvárad és Larnaka között, így a Ciprusra készülő váradi turisták más repülőterekről kénytelenek indulni. A helyi sajtó beszámolója szerint a charterjáratok teljes nyári szezonra szóló leállításáról a váradi repülőteret is értesítették. Egy utas számolt be a Viharanáunak, hogy az utazási iroda a Nagyváradról induló járat helyett alternatív megoldásként a kolozsvári vagy temesvári repterekről való indulást ajánlotta fel, számára hát felár nélkül. A nagyváradi nemzetközi repülőtér igazgatója megerősítette a hírt, sőt hozzátette, hogy nem csupán néhány júliusi járatot töröltek, hanem valamennyi Larnakába tervezett nyári charterjáratot. Elmondása szerint a High Sky nem közölt hivatalos indoklást a döntésről. A háttérben ugyanakkor valószínűleg gazdasági okok állnak. A járatok iránt feltehetően nem mutatkozott elegendő utas érdeklődés ahhoz, hogy a légitársaság fenntartsa az útvonalat a teljes szezonban, úgyhogy ezzel mindenképpen számoljatok majd a nyári nyaralás megtervezésekor. Mi meg repülünk tovább itt a Plus FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plus FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65 G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Folytatódik itt a Plus FM-en a Sláger Plus, nem sokára jön az óra híre egyébként, méghozzá egy állati hír egészen pontosan, egy cicával kapcsolatban, aki 24 kilométert autózott. Ez a hír pedig hát tökéletesen rávilágít arra, hogy figyeljünk oda négylábú barátainkra. És figyeljetek oda rám is itt a Sláger Plusban, jönnek a legjobb zenék.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a Plus FM.
1: Plus FM.

Most Slágerplusz első órájában hétfőn akkor érkezzen az állati hír, amit ígértem nektek. Egy brit városban egészen hihetetlen macska kaland borzolta a kedélyeket. Egy 4 éves, alapvetően félénk benti cica, Olaf, 4 napra eltűnt otthonról. Majd aztán kiderült, hogy 24 kilométert utazott egy autó alján kapaszkodva. A gazdája kétségbe esetten kereste plakátokon és online, de fogalma sem volt, hogy a macska szó szerint potyautasként járja a környéket. A történet csúcspontja akkor jött el, amikor az autó tulajdonosa, aki történetesen a Brit Cats Protection állatvédőszervezet munkatársa, megérkezett a munkahelyére, és a parkolóban egyszer csak kimászott a kocsi alól egy riadt, de hál' Istennek sértetlen cica. A mikrochip gyorsan azonosította Olafot, így perceken belül hívták is a megkönnyebbült gazdát. A szakértők szerint ez az eset újra rámutat, a mikrochip életet menthet, és óriási segítség, ha egy állat mondjuk elkóborol. A brit példa alapján az EU is a kötelező csippezés felé tart, ami hát ilyen történetek után hát nem is tűnik túlzásnak. Úgyhogy hasznos dolog ez, vigyázzunk négylábú barátainkra, és hát az autósokat is kérném arra, hogy még mielőtt elindultok, fussatok egy kört az autó körül, nézzetek be alá, esetleg a kerékjáratokba, meg a motorházat is érdemes felnyitni, nehogy ott is esetleg egy cica lapuljon. Hát nálam jó zenék lapulnak itt a Plusz FM-en, akár utazáshoz is természetesen. Folytatódik a Sláger Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: No, a Sláger Plusz első óráját zárjuk hétfőn, május 18-án. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem és velünk rádióztok itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat a folytatásban is, hiszen megyünk tovább. Jönnek a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb hírek, információk Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Aztán indítom a második órát méghozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tengerkezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 19 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megélénkülhet. A holnapi naptól aztán elkezd melegedni az idő. Jelen pillanatban kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisuló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További nagyon kellemes hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek 2026. május 18-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ugye elstartolt a Sláger Plusz második felvonása, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Keserű Tomi. Ebben az órában is a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, füleljetek. Aztán lenne egy kérdésem is, hogy szoktatok aludni? Nyugodtan, vagy esetleg forgolódtok? Fenn vagytok éjszaka? Oda kell figyelni, ugyanis a tudósok állítják, hogy már egyetlen álmatlan éjszaka is nagyon komoly hatással lehet az agyunkra. Ez is érkezik majd az óra második felében. Hát a jó zenék meg jó hatással vannak a kedvünkre, ezt már is bebizonyítom, startolunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

kellemes hétfőt kívánok nektek, és jó rádiózást itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz második órájában. Ismét helyi hír. Nagyváradon elkezdték leszerelni a lakótelepi hulladéktároló szigetek rácsait, és ezek, valamint a kukák helyére leteszik a digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténereket. A városban a megvalósítás ezen szakaszában összesen 367 hulladékgyűjtőpontot létesítenek. Elsősorban Rogerius és az ősi város részekben, tájékoztat a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága. Az új rendszert egyébként nem egységesen vezetik be a város teljes területén. A helyszíneket a lakóövezetek típusa, a népsűrűség, a technikai lehetőségek és a köztisztasági szolgáltatás megszervezése alapján határozták meg, és június végéig befejezik ezt a szakaszt. A hulladék elszállításának gyakoriságát a lakótársulásokkal kötött szerződések szabályozzák az alábbiak szerint. A vegyes hulladékot hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton szállítják el. A biológiailag lebomló hulladékot kedden, csütörtökön és vasárnap gyűjtik be. Az újrahasznosítható hulladék frakciókat hétfőtől szombatig szállítják el. Az üveghulladékot hétfőn gyűjtik. A hulladékgyűjtő szigetekhez kizárólag a nagyváradi polgármesteri hivatal által kibocsátott belépőkártyákkal lehet majd hozzáférni. A régi hulladékgyűjtő platformokhoz használt kártyák nem lesznek kompatibilisek az új rendszerrel. Az új belépőkártyákat pedig a lakótársulásokon keresztül osztják majd ki. A zöld hír után én pedig osztom nektek a jó zenéket itt a Pluszon, úgyhogy hangerő fel, szuper hétfőt!

0: Május 18-án hétfőn továbbra is helyben járunk itt a Plusz FM-en. Jelentős oktatásfejlesztési beruházás zajlik Nagyváradon. A város önkormányzata több mint 75 millió leértékben szerel fel iskolákat és óvodákat új bútorokkal, digitális eszközökkel és tanfelszereléssel az országos helyreállítási terv támogatásával. A projekt teljes egészében Európai Uniós finanszírozásból valósul meg. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében azt írja, hogy a korszerűsítési program keretében összesen 43 iskola, liceum és óvoda, valamint a gyermekpalota részesül új eszközökből és berendezésekből. A projekt összértéke meghaladja a 75,2 millió lejt áfával együtt. A városban már zajlik az új bútorok és oktatási eszközök kiszállítása. Az önkormányzat szerint a cél nem csak az, hogy korszerűbb környezetben tanulhassanak a diákok, hanem az is, hogy a tanárok számára is modernebb és hatékonyabb oktatási feltételeket teremtsenek. A program egyik legnagyobb része a digitális felszerelések beszerzésére irányul. A tantermek számára több mint 19,4 millió leértékben vásárolnak digitális eszközöket, amelyeket legkésőbb augusztus közepéig szállítanak le. Emellett külön szerződések születtek az óvodai informatikai laborok, a természettudományos laboratóriumok és az iskolai szaktantermek digitális felszerelésére is. Az oktatási intézményekben interaktív táblák, laptopok, all-in-one számítógépek, hangrendszerek, videokonferencia kamerák, nyomtatók és dokumentumszkennerek jelennek meg. Összesen 1322 tantermet és csoportszobát szerelnek fel digitális eszközökkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
4: van az Ez a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
6: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorul-új út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domoltelemeát csupán 12 lej 49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Itt a Sláger Plusz második órájában hétfőn, majd nem is olyan sokára, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás lesz a főszerepben, hiszen a kutatók azt állítják, hogy már egyetlen álmatlan éjszaka is komoly hatással lehet az agyunkra. No, hozom a részleteket hamarosan, most viszont nehogy elaludjatok, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!
7: Ez a Plusz

Rusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Itt a Sláger Plusz második órájában akkor az alvás lesz a főszerepben, de nem most, hanem majd este, most inkább figyeljetek rám, hogyha lehetséges. Egy új kutatás szerint ugyanis már egyetlen átvirasztott éjszaka is meglehetősen károsítja az agy működését. Az egyik magazin által idézett tudósok kimutatták, ha valaki nem alszik, az agyban megnő a gyulladásos markerek szintje, romlik a koncentráció, és olyan idegi folyamatok lassulnak le, amelyek a memóriáért és a döntéshozatalért felelnek. A vizsgálatban résztvevők agyáról MRI felvételek készültek, és a kutatók azt látták, hogy az alvás hiány után az agy bizonyos területei szó szerint túlterhelten működnek, mintha nem tudnák lekapcsolni a rendszert. A szakértők szerint ez magyarázza, hogy miért érezzük magunkat egy rossz éjszaka után szétszórtnak, ingerlékenynek vagy lassúnak. A hosszú távú következmények pedig még súlyosabbak lehetnek. A tartós alvás hiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a szorongás, sőt még a demencia kockázatát is. A kutatók hangsúlyozzák, az alvás nem luxus, hanem biológiai karbantartás, ami nélkül az agy egyszerűen nem tud regenerálódni. És hát ugye nagyon fontos az, hogy elalvás előtt már mondjuk ne telefonozzunk. Ugye a kék fény, a képernyő fénye, az szintén nagyon rossz hatással van a szemünkre és az agyunkra is természetesen. Aztán nem tudunk elaludni, ugye az agyunk folyamatosan pörgeti a dolgokat, ugyanez vonatkozik a tévére is. Hát én inkább azt javasolnám nektek, hogy elalvás előtt vegyetek elő egy jó könyvet, lapozzatok bele, olvassatok el néhány oldalt, és szenderüljetek álomban. De ahogy mondtam, nem most, Isten őrizzen, majd este. Most viszont pörögjünk fel, hiszen a Plusz FM-et és a Sláger Pluszt hallgatjátok, már is jönnek a legnagyobb kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Tovább hétfőn, május 18-án itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz második órájára is pontot teszünk, de mindenki maradjon, csupán én adom át a stúdiót, ugyanis jönnek a friss hírek, Ábrahám Miklós kollégám siet ebben a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel, a hírek után pedig jövök vissza, már most válogatom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket a következő órára. Figyeljetek, ez lesz a dal a hírek után, amivel startolunk.

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirke mellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
6: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződést tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. változás. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megbuktatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon 19 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megélénkülhet. A holnapi naptól aztán elkezd melegedni az idő. Jelen pillanatban kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
7: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisoló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti, a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: No, már a Sláger Plusz harmadik órájánál járunk ezen a nem szeretem napon, hiszen hétfő van, 2026. május 18-a, ettől függetlenül itt vagyok veletek, és hát hozom természetesen ebben az órában is a legfrissebb helyi infókat, a jó zenéket, és lesz egy újabb témánk is, a mikrofonnál Kessérű Tomi, kitartást kívánok mindenkinek. Britney Spears ugatott, kiabált, és egy késsel mászkált egy Los Angeles-i étteremben. Az énekesnő ismét a címlapokra került, hát nem feltétlenül túl jó kontextusban természetesen, hogy mi újság van vele, azt is megnézzük hamarosan, most pedig pörgetem nektek a legnagyobb kedvenceket.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedve.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A tegnapi nappal ugyan hivatalosan véget ért az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festumváradinum programsorozat, de van néhány utórendezvény, amelyet szeretnék most a figyelmetekbe ajánlani itt a Sláger Pluszban. Például a hamarosan kezdődő hangoló meghallgatni, kapcsolódni, határt tartani, női utak a Restoratív Kommunikációban elnevezésű előadást, amelyet 18 órától tudtok megtekinteni az Adlucem Zarándokházban. Szintén most 18 órától a római katolikus püspöki palotában az Ember Katedrális Főhajtás Isten Szolgája Márton Áron emléke előtt című előadás veszi kezdetét. Aztán holnap 12 órától a Lórántfi Napsugár Klub citerás diákjai nyílt workshopra várják az érdeklődőket, ahol megismerhetik és ki is próbálhatják a hagyományos hangszert a Lórántfi Zsuzsanna Református Gimnáziumban az érdeklődők. 17 órától a Szigligeti Színházban a Hamupipőkét, a GG Tánc Eger vendégelőadását lehet majd megtekinteni. 18 órától a Collegium Varadinum konferencia termében Nem érdemes mást megírni, csak az igazat címmel pódiumbeszélgetés lesz Mezei Katalin Kossuth Díjas íróval, költővel. Szintén holnap 18 órától a Bodegában szakértők és résztvevők közösen keresik a válaszokat a tudatosabb, egészségesebb és fenntarthatóbb életmód kérdéseire a Fenntarthatóság Család Egészséggel nevezésű program keretében. A programokról egyébként a festumvaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: No, még vissza az oktatáshoz egy picit itt a Plusz FM-en. Több mint 75 millió lejes európai támogatásból új bútorokkal, digitális eszközökkel és korszerű tanfelszereléssel látják el a nagyváradi iskolákat és óvodákat. A fejlesztések már több intézményben zajlanak. Külön támogatást kap a szakoktatás. A Mihály Vitézú Műszaki Kollégium és a Párcenie Koszmán Közgazdasági Kollégium gyakorlati műhelyeit új oktatási eszközökkel látják el. Emellett fejlesztik a Traján Bujár Műszaki Kollégium és a Konstantin Brönkus Technológiai Líceum szakmai műhelyeit is. A projekt részeként zenei kabinetek, logopédiai termek, nyelvi laborok és még a gyermekpalota go-kart kabinetje is új felszereléseket kap. A beruházás mérete jól mutatja, milyen átfogó fejlesztésről van szó. Összesen 1275 tantermet és óvodai csoportszobát látnak el új bútorokkal és taneszközökkel. Emellett 31 természettudományos laboratóriumot korszerűsítenek, köztük fizika, kémia és biológia laborokat, valamint multidisziplináris laborokat.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A lehető legjobb helyen jártok, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Most jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, aztán pedig majd az óra híre Britney Spears-szel kapcsolatban, aki teljesen kiakadt egy étteremben Los Angelesben, hogy mi történt, az kiderül hamarosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger Plusz harmadik órájában, hát akkor egy bulvár pletyka a folytatásban Britney Spearsről, akiről hát mindig lehet hallani valami furcsaságot. Az énekesnő ismét a címlapokra került, ezúttal egy meglepő éttermi jelenet miatt. Az egyik magazin beszámolója szerint Britney Spears egy Los Angeles-i étteremben vacsorázott, amikor a vendégek közül többen videózni kezdték, amitől hát Britney láthatóan feszülté vált. A helyzet odáig fajult, hogy az énekesnő felállt, hangosan reklamált, majd hirtelen kiviharzott az étteremből. A szemtanúk szerint Britney nem agresszív volt, inkább túlterhelt és zaklatott, és úgy tűnt, hogy a folyamatos figyelem és a kamerázás váltotta ki nála ezt a reakciót. A menedzsment nem adott hivatalos közleményt a dologról, de a rajongók szerint az eset jól mutatja, hogy mennyire nehéz számára a nyilvánosság állandó nyomása. A történet azért kapott nagyobb visszhangot, mert Britney az utóbbi hónapokban többször is beszélt arról, hogy szeretne nyugodtabb, visszavonultabb életet élni, de a paparazzók és a rajongók kamerái ezt szinte lehetetlenné teszik. Hát ilyen a hírességek élete, kérem szépen, folyamatosan fókuszban, középpontban vannak, ami hát nyilván nem mindenkinek jó. Vannak olyanok, akik fürdenek ugye a kamerák fényében, és vannak olyanok is, mint például Britney Spears, akik hát mentális betegséggel küzdenek, nekik ez meg nem jön jól, úgyhogy igazából az embereknek kellene tekintettel lenni ezekre a sztárokra, ezekre a celebekre, akár mondjuk Britney Spearsre is, hiszen ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ők is ugyanúgy elmennek az étterembe, megvacsoráznak, és olyankor nem sztárok, olyankor csupán ők is vendégek. No hát, a legjobbakat kívánjuk természetesen az énekesnőnek innen a messzi távolból, hogy vajon mikor lesz új dala vagy új lemeze, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hogy nekem mikor lesznek jó zeneim, hát most itt a folytatásban a Plusz FM-en, figyeljetek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Fettünk, baj nincs haragban, senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hát kérem szépen, a Sláger Plusz harmadik óráján is sikeresen túl vagyunk. Kellemes hétfőt és kitartást kívánok mindenkinek május 18-án innen a fedélzetről. A Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. A folytatásban a friss híreké, az aktuális információké a főszerep. Már is érkezik Ábrahám Miklós kollégám ide a stúdióba és levált engem. Aztán viszont jövök vissza, és ezt egészen nyugodtan vegyétek fenyegetésnek, I'll be back, ahogyan Arnold Schwarzenegger mondta annak idején a Terminátorban. A hírek után jön majd ez a dal, ezzel indul a negyedik óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscontba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
5: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Unió szinte Romániában a legdrágább a spotpiacon vásárolt villamos energia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spotpiacon vásárolt villamos energia. Az árellóvas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamos energiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spotpiac az a rövidtávú villamos energiapiac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamos energiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek. Ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 19 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél viszont megélénkülhet. A holnapi naptól aztán elkezd melegedni az idő. Jelen pillanatban kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisoló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában hétfőn, május 18-án már a Sláger Plusz 4. órájához érkeztünk el. Ebben a 60 percben is várlak benneteket nagyon sok szeretettel, fontos információkkal, helyi történésekkel, jó zenékkel és továbbra is érdekességekkel. A mikrofonnál készsérül Tomi. Szeretitek-e a kürtős kalácsot? Hát kérem szépen, rekord méretű kürtős kalácsot sütöttek egy székelyföldi faluban. Hogy mennyi az annyi, az kiderül az óra második felében, most pedig 3-2-1, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: ez már a Sláger Plusz 4. órája hétfőn. A jelenleg zajló oktatásfejlesztési beruházás keretében a város 33 informatikai laborját is teljesen modernizálják. Új számítógépekkel, interaktív táblákkal és digitális eszközökkel. Ugyancsak fejlesztenek 42 pszichopedagógiai kabinetet, ahol fejlesztő játékokkal, digitális felszerelésekkel és logopédiai segédeszközökkel dolgozhatnak majd a szakemberek. A sport infrastruktúra sem maradt ki a fejlesztésekből. 40 tornaterem kap új felszereléseket, köztük gimnasztikai eszközöket, asztali teniszasztalokat és különféle sportkellékeket. Valamint 4 gyakorlati műhelyt is felszerelnek a nagyváradi szak és műszaki oktatás számára. A műhelyek olyan területeket szolgálnak ki, mint az építőipar, az épületgépészet, a gépészet és a közélelmezés. A beruházás hosszú távon jelentősen javíthatja az oktatás színvonalát Nagyváradon, miközben modernebb és versenyképesebb környezetet biztosít a diákok és pedagógusok számára, zárul a polgármesteri hivatal közleménye. No, a jó hírre akkor egy jó dal, megyünk tovább itt a Sláger Pluszban.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks

0: Még van számotokra egy fontos hírem ebben az órában, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gumikacsa úsztató versenyt június 1-én gyermeknapon. A Váradi Rotaract Klub által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok déli 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja. Az első 50 beérkező kacsa gazdája jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. Remélem minél többet. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok, ott lehet egyébként regisztrálni is. Maga tehát az esemény a nagy gumikacsa úsztatás június 1-én gyermeknapon lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirke mellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz negyedik órájában egy édes hírrel készülök majd nektek nem is olyan sokára, ugyanis rekordméretű kürtős kalácsot sütöttek egy székelyföldi faluban. Hogy milyen hosszú lett, az kiderül hamarosan, tartsatok velem, addig pedig jó zenéket hallgatunk itt a Plusz FM-en, oké? Okay?
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz, ez a...

hát a Sláger plusz negyedik órájában sem hagylak benneteket érdekesség nélkül. Ki az, aki szereti a kürtös kalácsot, kezeket fel. Székelyföldön újabb elképesztő magyar rekord született. 22 méter hosszú kürtös kalácsot sütöttek, ezzel megdöntve minden eddigi csúcsot. Az egyik magazin beszámolója szerint a gigantikus édességet egy helyi közösség készítette el, több tucat önkéntes részvételével, és órákon át tartott, mire a tésztát feltekerték, megsütötték és egyben tartották. A rekordkísérlet nem csak látványos volt, hanem technikailag is komoly kihívás. A 22 méteres kürtös kalácsot speciális, hosszú sütőhengerre kellett felvinni, és folyamatosan forgatni, hogy mindenhol egyenletesen karamellizálódjon a cukor. A szervezők szerint a legnehezebb rész az volt, hogy a tészta ne szakadjon el. Végül hibátlanul sikerült. A készítők azt mondják, a cél az volt, hogy megmutassák, milyen erős a közösség összefogása, és hogy a kürtös kalács akár 22 méteren is a székely identitás egyik legédesebb jelképe. A rekordot hivatalosan is hitelesítették, a hatalmas desszertet pedig a helyiek között osztották szét. Óriási gratula természetesen ehhez a teljesítményhez, aki ezt szeretné megdönteni, annak több mint 22 méteres kürtös kalácsot kell sütnie. Nektek melyik a kedvenc ízetek egyébként, mondjuk a fahéjas, esetleg a diós, nekem egyébként az utóbbi. Hát ezzel most sajnos nem tudok szolgálni, jó zenékkel viszont igen, kedves egészségetekre itt a Plusz FM-en. I like

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát nagyon szuper volt a hétfői Sláger Plusz. Találkozzunk holnap kedden is természetesen a szokott időben és helyen. Itt a kedvenc adónkon, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Mára nekem is ennyi volt a műszak, úgyhogy leteszem a lantot. Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. A folytatásban érkeznek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
4: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
6: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tengerkezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás 3 részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja a nyaralási célpontként.
7: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8000

0: ötlet kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarádea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet Györgyi Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlátozás. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megbuktatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
3: Hello, Charlie vagyok.
4: Ákos vagyok.
5: Pataki Attila vagyok.
6: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró. És gyere.
1: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek igazi különlegességek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon. A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
1: Egy óra csak magyarul. Ez a 20 FM zenevonat.

0: Plusz FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az ár egy lovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamosenergia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, be, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvá

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amben fent nincs, majd nincs harapban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A hallogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tengerkezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja a nyaralási célpontként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat! Abraham Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabad nap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződést tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet. És olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megmutatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

mission of the group.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási

0: A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Uniós szinten Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamos energia. Az árérlovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamos energiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamos energiapiac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a Csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghibásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamos energiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Check it out, check it out.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B-9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tenger kezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette el, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak.

0: szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet Gyorgy Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a Bolozsán kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet, és olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlátozás. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megbuktatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az árérlovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az